Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Yom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Yom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Yom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Yom Kippur az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy Rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával. Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolana van 15 percet gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanulták meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. Többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap megvolt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni dolgokapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes dónkapitulár, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a München érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három esperesség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Így aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasznál, mint a reklámhelye.
0: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent István ház, igen.
1: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még maradok a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt az Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszerűen nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostan hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébánián vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy eskő is, egy magyar eskő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai érdekes a környéki lelki pásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg. Kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy...
0: Németországban.
1: Németországban, München perifériáján lakó emberek, a mi egyház kösünk tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából. Mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog. Meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostán mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb, vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt veszem észre, hogy a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, ahogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi
1: így is lehet
0: lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy most szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostán én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostán az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szentatya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szentatyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szentatya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: Di un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagy lelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagy lelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állathatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt, úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikánváros állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a továbbkeresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve, és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg nem, meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kérte a vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa urrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá tesz és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz.

0: fondamentale della vita cristiana, il perdono.
1: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal: Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
0: Oltre ogni limite, senza misura.
1: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásban részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
0: il perdono è indispensabile,
1: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
0: Mi ami?
1: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
0: Madre di misericordia,
1: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olasz szól emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról. A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit: imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk. Leó pápa kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helysége

0: A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a vatikáni apostoli levéltárban és a vatikáni apostoli könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a vatikánvárosi állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a vatikáni apostoli levéltárral és a vatikáni apostoli könyvtárral fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az apostoli levéltár és könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprioban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a vatikáni apostoli könyvtár továbbra is a pápai római nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. a Predicante Evangélium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára. Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a továbbkeresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
1: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
1: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát: ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa, rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonina teremben vannak.
1: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltáris könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kérte vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
1: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.